0: Üdvözlöm a rádió hallgatókat május 30-án magyar nyelvű adásunkban. Én Golub Mária vagyok, mondom a tartalmat röviden. Horvátország az államnapját ünnepli. Andrej Plenković, 36 évvel később büszkén tekinthetünk vissza az elért eredményekre. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter gratulált Horvátországnak. Kutyevon Grasevina nap volt. Máltán ma előrehozott parlamenti választásokat tartottak, és ma is 30 Celsius fok feletti hőmérsékletet mértek.
1: Híreink következnek.
0: Horvátország az államnapját ünnepli. Ebből az alkalomból a horvát parlament és kormány küldöttségei, Gordán Jandroković, a horvát parlament elnöke és Andrej Plenković, horvát miniszterelnök vezetésével koszorúkat helyeztek el a Haza emlékművénél. Andrej Plenković miniszterelnök az államiság napja alkalmából felidézte 1990. május 30-a jelentőségét, amikor megalakult az első demokratikusan megválasztott horvát parlament, és kulcsfontosságú döntéseket hozott Horvátország függetlenségéről és szuverenitásáról.

Később büszkén tekinthetünk vissza az elért eredményekre, és köszönetet mondhatunk azoknak, akik a legtöbbet adták a horvát szabadságért, és ők a horvát honvédők. Minden horvát állampolgárnak gratulálok a mai nemzeti ünnep alkalmából, mondta Plenković a Medvedgrádi hazaoltárnál, ahol meggyújtották az örök mécsest. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter, gratulált Horvátországnak az államiság napja alkalmából, amelyet megbízható NATO szövetségesnek és a béke és jólét keresésében partnernek nevezett. A külügyminiszter úgy értékelte, hogy a két ország szoros kapcsolatot ápol, mert közös elkötelezettség köti őket a regionális béke és stabilitás, valamint a demokratikus értékek iránt. Az Egyesült Államok nagyra értékeli a Horvátországgal fennálló erős partnerségét, és azt, hogy Horvátország hozzájárul a regionális energiabiztonsághoz és védelmi együttműködéshez. Továbbra is kulcsfontosságú a transatlanti kapcsolat erőssége szempontjából, írta üzenetében Rubio. Még folyamatban van a horvát síszövetség korábbi vezetőjének, Vedran Pavleknek Kazasztánból Horvátországba történő kiadatása. Azzal gyanúsítják, hogy 30 millió eurót sikkasztott el a szövetségtől. A kazak törvények szerint a kiadatási folyamat akár egy évig is tarthat, és az is lehetséges, hogy a kiadatást megtagadják. Pavlak ügyvédje szerint azért nem tér vissza önként Horvátországba, mert félti a biztonságát a birtokban lévő információk miatt. Tegnap este rendezték meg a Grasavina éjszakai kertjét a Kutyevó vár gyönyörű környezetében. Ez volt az idei Grasavina Fesztivál ünnepélyes bevezetője, amely számos borászt, borszakértőt és borkedvelőt hozott össze egész Horvátországból, és ahol bajnokokat is hirdettek. A pezsgők és az előfutárok kategóriájának bajnoka Kutyevo DD a 2023-as Maximo Brut és a 2018-as Grasavina jégborokkal. A 2025-ös évjárat száraz Grasavina kategóriájának bajnoka a Gyakovói Antun Horváth szakképző iskola, míg a 2024-es és régebbi évjáratok száraz bor kategóriájának bajnoka az Iloki Pézéters a 2024-es Grasavina Dekán borral. Ma reggel megnyílt a máltai parlamenti választások szavazása, a közvéleménykutatások szerint a kormányzó munkáspárt rekordnak számító negyedik ciklus megnyerésére készül. Robert Abela miniszterelnök előrehozott választásokat írt ki a bizonytalan nemzetközi helyzetből adódó, a földközi tengeri szigetet érintő jövőbeli kihívásokra hivatkozva. Málta gazdasága az Európai Unió legsikeresebbjei közé tartozik, a tavalyi 4%-os növekedéssel, alacsony inflációval és a valós munkanélküliség hiányával. Az utóbbi 10 évben az áram és üzemanyag árak ott a legalacsonyabbak Európában.

1991. október 8-án a horvát parlament történelmi döntést hozott. Egyhangulag kinyilvánították a köztársaság függetlenségét a jugoszláv szocialista szövetségi köztársaságtól, és létrehozták az önálló független államot. A függetlenségről és a szuverenitásról szóló alkotmányos határozatot a parlament már 1991. június 25-én elfogadta, de a hatályba lépését a július 7-i brioni nyilatkozat alapján 3 hónappal elhalasztották. Az európai közössége nyilatkozatban ösztönzött a jugoszláv válság békés megoldására. A moratórium október 7-én 15 óra 3 perckor járt le. Ezután a jugoszláv néphadsereg repülőgépei Zágrábot és a Báni palotát, a horvát kormány és az államfő Franjo Tuđman székhelyét rakétákkal támadták. Egy ember meghalt, 4 megsebesültek. Biztonsági okokból és a Zágráb elleni esetleges újabb támadások miatt a parlament a képviselőket és az újságírókat az INA horvát olajipari cég Subic utcai épületének alaksorába vitték, ott került sor a következő ülésre. A kormány döntése alapján a horvát államiság napját 2020-tól kezdődően újból május 30-án ünnepeljük, az első demokratikusan megválasztott parlament alkotmányának 30. évfordulójától. A magyarok első királyának, Kézerekéjének, a Szent Jobbnak külön ünnepnapot szentelt a Magyar Katolikus Egyház, melyet hajdanán országszerte megültek. A Szent Jobb megtalálásának emléknapját május 30-át már a 13. század elejé hazai naptárak említik. Csodás megtalálásának története is tartalmaz naptári érdekességet, amikor Szent László királyunk 1083. augusztus 20-án Szent István fehérvári sírját kibontatta. A tetem jobb keze a király pecsétgyűrűvel már nem volt a sírban. Még István halálát követően választhatták le a holttestről, és kerülhetett erekjeként a káptalani kincstárba. Mint később kiderült, innét mentették át a kincstartó Merkur fehérvári prépos saját bihari családi monostorába. Merkur erekjegyűjtő szenvedélyéről tudott László király, ezért amikor a kezet sem a sírban, sem a kincstárban nem találták, azonnal ráterelődött a gyanú. A király a rákövetkező évben, május 30-án meglátogatta Merkurt Berettyómenti egyházában. Az egykori kincstartó minden bevallott, de hogy a felelősségre vonást elkerülje, legendát kerített a tolvajlás köré. Eszerint a Szent Erekéd egy angyal bízta volna rá azzal, hogy az István halálát követő zavaros időkre való tekintettel csak alkalmas időben fedje fel, minek jutott a birtokába. László jó politikus volt, elfogadta a magyarázkodást, és ezzel a legendát is hitelesítette. A helyszínen új kőmonostort építetett. Ez a Szent Jobb monostor, amely a köréje épült mezővárosnak is nevet adott. A Szent Jobb ellopásának és megtalálásának történetét sajnos színbe vonja, hogy a tolvaj szarka papot épp Merkurnak hívták, s éppen az ikrek havában akadt a birtokában lévő ellopott erekére, mire adásul éppen az a testrész, melyet a csillaghit a Merkur védnöksége alá helyezett. Nem kétlik, hogy az esemény nagyjából így zajlott le, de a háromszoros egybeesés sem lehet véletlen. Felvetések szerint a történet első lejegyzőjének valamelyike talán királyi parancsra, hogy mondandójának nagyobb nyomatékot adjon, kissé módosított a tényeken, vagy a tolvaj prépos nevét, vagy az ereke megtalálásának időpontját igazította át. E szimbólumokra érzékeny korban a fennmaradt leírás mégsem tűnt gyanúsnak, épp ellenkezőleg a csodás egybeesések a súlyát hitelét gyarapították. Államalapító és törvényalkotó Szent Királyunk Kézerekéje, a magyar államiság jelképe lett, országos tisztelete ezen alapult. S hogy miért épp a jobbja, a jobbkezesek számbeli fölénye, e többség baljának sutasága szülte azt a képzetet, hogy a jobb kéztől származik minden jó, s a baltól minden rossz. Ez a nyelven is tükröződik. Az angol right nem csak jobbot, hanem igazat és jogot is jelent. A régi magyar nyelvben a Szent Jobb és a Szent Jog szinonim kifejezés volt.

0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos és meleg időben volt részünk, a nappali hőmérséklet 30 Celsius fokig melegedett. Eszéken délben 26 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 42%, a légnyomás értéke 1017 hektopaszkál volt. Az ország belsejében éjszaka és reggel több felhő lesz, helyenként kisebb eső, déltől pedig helyenként záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak. A reggeli hőmérséklet 9 és 14 Celsius fok között alakul, a nappali pedig gyenge légmozgásban meghaladja a 30 Celsius fokot. Köszönöm a figyelmüket, legyen ma is szép estéjük, további kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!